0: all the hits. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy sláger.

0: nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Fültől fülig Fan FM. Én hozzám még egyszer, hogy lássam a szárnyat. FM 87.6.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: hogy sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
2: A éjjel minden földre holna, minden apró csillag, és az égen semmi, de látom az álmot, ami még.

Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, mert tudtam az elején, de meg bosszulja magát, nekem az a cél.

0: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
0: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
0: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
0: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta 2-szer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolást augusztus 10-e és 17-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plusz kártyát beolvasásával. Az utalványaidért az értékhatártól függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plusz alkalmazásban, amely augusztus 22-e és 30-a között érvényes. Lidl. Igazán megéri!
3: Reklámot hallottak!

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved az új receptek kipróbálása, a Dedebánba most az 5 literes Paxton forró levegő sütő csak 169, valamint az 5 szintes 350 wattos Paxton asszalógép csak 159 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a füge darabja 2 lej 49 bani, és a hazai sárgahagyma kilója 1 lej 89 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Több évre szóló politikai paktumot javasolt a pártoknak az energiaügyi intézkedések következetes végrehajtására Ilija Bolozsán ideiglenes kormányfő. Mint fogalmazott, az energiaválságok nem oldhatók meg eseti intézkedésekkel, hosszú távú kiszámítható állami stratégiára, jelentős beruházásokra és felelős döntésekre van szükség. Szerinte a jelenlegi problémák, a stratégia hiány, az elmaradt beruházások, a felelősséghárítás és a gyenge vállalatirányítás következményei. A Román Nemzeti Bank 5,5%-ról 6,1%-ra emelte az év végére vonatkozó inflációs előrejelzését, 2027 végére pedig a korábbi 2,9% helyett 3,4%-os inflációval számol, közölte Mugori Szerescu. A Román Nemzeti Bank kormányzója hozzátette, a jegybank előrejelzése szerint az év végéig gyors és jelentős infláció csökkenés várható, de az év utolsó hónapjaiban ingadozásokkal kell számolni. Mugori Szerescu megjegyezte, hogy ebben az évben az üzemanyagárak további emelkedésével is számolnak. Az adatok szerint a benzin és a gázolaj drágulása 1,1%-ponttal járul hozzá az év végére várt 6,1%-os inflációhoz. A korábbi koalíció pártjainak újra tárgyalóasztalhoz kell ülniük, és kölcsönös eredményeket kell hozniuk ahhoz, hogy együtt kormányozzák tovább az országot, jelentette ki Mugori Szerescu. A Nemzeti Bank kormányzója szerint a pártok közötti vitákat a koalíción belül kell rendezni. Erre főként azért van szükség, mert a befektetők, a hitelminősítők, az Európai Bizottság és a nemzetközi pénzügyi intézmények nem látják világosan, ki következik Romániában a következő időszakban. A vasutasok szakszervezete közleményben figyelmeztette a kormányt, hogy a Román Vasút Társaság nem fogja tudni kifizetni az alkalmazottak bérét, ha nem adják jóvá a 2026-2030-as időszakra vonatkozó tevékenységi és eredményességi megállapodást. Amennyiben a béreket nem fizetik ki, fennáll a kockázata annak, hogy az alkalmazottak elutasítják a munkavégzést, ami felboríthatja, akár le is állíthatja a vasúti szállítást, olvasható a Csefere közleményében. A közúti beruházásokért felelős társaság a napokban kiadta a megbízást az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as jelzésű autópálya Gyergyó-Alfaló és Gyergyó-Ditró közötti szakasz kivitelezésének elkezdésére. A román cégtársulásnak 24 hónap áll a rendelkezésére, a kivitelezésre. A munkálatokat augusztus 17-én kezdheti el. A Gyergyó-Alfaló-Gyergyó-Ditró szakasz az A8-as stráda első hegyi szakasza. A csak nem 14,5 km hosszú szakaszon 18 híd, alagút és viadukt épül, valamint 3 ökodukt is az állatok akadálytalan átkelésére, Gyergyó-Ditrónál pedig csomópontot is kialakítanak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, a továbbiakban is magas hőmérsékleti értékekkel, a csúcsérték ugyanis a 28-30 Celsius fokot is elérheti. A jelenleg mért hőmérsékleti értéket illetően Csíkszeredában 9 Celsius fokot mérnek. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Kipihenve, kisimulva és egy remek jazzzel teli hétvége után jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, és természetesen további jó vakációzást kívánok mindannyiuknak, nyilván gondolok azokra, akik jelenleg is a szabadságukat, a nyári szabadságukat töltik, érdemes mindenképpen kihasználni a kellemes időjárást, és szétnézni kisebb, illetve nagyobb vagy tágabb környezetünkben. Ha a környezetet említettem, új zenék és slágerek között tényleg van, amiből válogatni, és bízom benne, hogy ez a válogatás ma reggel is ernyeli az Önök tetszését. Olivia Rodrigo, Cat Sci, illetve Tom Grennan így a nyitányban.

0: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Fizetés előtt és fizetés után is. Hétfőtől csapla 70%-ban kukoricával táplált grill csirkére 100 g-onként 1 lej 79 baniért. Az 1,48 literes Dero Pro Express folyékony mosószerrel 2 vásárlása esetén darabonként 22 lej 49 baniért. És az 1 kg-os diamant fehér cukorra 2 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal. Lidl.

0: 15 éve igazán megéri. Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolást augusztus 10-e és 17-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plusz kártyád beolvasásával. Az utalványaidért az értékhatártól függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plusz alkalmazásban, amely augusztus 22-e és 30-a között érvényes. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

Tom Grennan és a Full Attention. Hát mondhatom azt is, hogy én is, hogy a teljes figyelmükre szükségem van. Nem másért, de együtt köszöntjük a napünnepeltjeit augusztus 17-én, méghozzá a játszintoknak, illetve a hetényeknek, és az Emiliáknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 83 éve született New Yorkban Robert De Niro, amerikai színész, 174 éve született Kis György, szobrászművész, 139 éve született Első Károly osztrák császár és cseh király. 167 éve először használtak légipostát. 123 éve Joseph Pulitzer, magyar születésű amerikai újságíró, megalapozta a róla elnevezett Pulitzer díjat. 94 éve adták át az első magyarországi villamosított vasútvonalat. A kalendárium rovatunk végén előkészítettem az ajándékdalt, ezzel a napünnepeltjeit köszöntjük!

Ó, Csilla és a Vigyél el, anno 1998-ban jelent meg a dal. Az az igazság, hogy otthon egyféle, a rádióban pedig másféle kávét iszom, és így igaz, töredelmesen bevallom, hogy hiányzott már a rádiós kávé íze. Azt, amit itt együtt fogyasztunk el az éterben, az az igazi jó kotyogós kávé. Bízom benne, hogy az önök asztalán is ott van már valahol, kész ügyben a gőzölgő fekete. Akár most kávézik, akár már úton van a munkahelye fele, mindenképpen tartson velem a folytatásban is. FM 87 van, ha Csíkszereda, érkezik 2000-ből Leon Rimes és a Can't Fight the Moonlight.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a kikapcsolódás, a Dedemánban most a két darabos dohányzó asztal szett csak 89, valamint ami a fix fotel csak 259 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: A következő járra meg lesz a csípe!
1: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2-szer 1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
5: Reklámot hallottak.

Tudták ugye, hogy ma van a turkálók napja. Ha imádják a kincsvadászatot, az egyedi darabokat és ráadásul a környezetre is figyelnének, akkor szerintem érdemes bevenni egy second hand boltba. Nem kell egy vagyont hagyni a plázákban ahhoz, hogy a miénk legyen mondjuk a napszettje, vagy a legnagyobb összeállítás, ugye? Mutassuk meg a mai nap a legjobb leleteket, és természetesen vadászunk vadi új kincseket már csak azért is, mert ezzel a környezetre is figyelünk, és a fenntarthatóságot is próbáljuk megtartani. A divatipar ugyanis az egyik legszennyezőbb iparág a világon. Azáltal, hogy használt ruhákat vásárolunk, meghosszabbítjuk a termékek életciklusát és csökkentjük a ruha fejlesztésből és gyártásból eredő ökológiai lábnyomot, amely jelenleg is óriási. Új ruhák gyártása hatalmas mennyiségű vizet és energiát igényel, a turkálás pedig segít megkímélni a környezetet ezektől a terhelésektől. Ugyanakkor nyilván nem is kérdés, igencsak pénztárca barátok a second hand boltok. A másodkézből származó holmikára töredéke az új bolti áraknak, így sokkal kedvezőbb áron jutatunk minőségi darabokhoz, és a minőségi darabok között sokszor igazi kincsek rejtőznek. A turkálókban ritkában jön szembe ugyanaz a pulóver vagy kabát az utcán. Könnyebb egyedi, különleges és vintage stílust kialakítani, már ha nyilván szereti az ember az ilyent. Maga a válogatás, a kincsvadászat pedig izgalmas és szórakoztató program is tud lenni egyben. Úgyhogy éljenek a second hand boltok, és nyilván éljenek a piacok is, ahol mindenféle lomból ki lehet túrni az igazi nagy kincseket.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Van FM Rádió, fülig zene.

FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene. 1, 2, 3, 4.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó. Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhá a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhá, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Reklámot hallottak. Fun FM.

0: 1998-ban jelent meg az ausztrálok legnagyobb üdvöskéjének az egyik igazán sikert hozó dala, ez volt az I Should Be So Lucky, már tény és való, hogy ő már hazájában rendkívül ismert volt, lévén, hogy azt hiszem, hogy a Szomszédok című sorozatban szerepelt ő, és nyilván ő már ismert volt, ő Kylie Minogue. 5 perc maradt hátra, 9 óráig hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól. Több évre szóló politikai paktumot javasolt a pártoknak az energiaügyi intézkedések következetes végrehajtására Ilie Bolozsán, ideiglenes kormányfő. A Román Nemzeti Bank 5,5%-ról 6,1%-ra emelte az év végére vonatkozó inflációs előrejelzést. A korábbi koalíció pártjainak újra tárgyalóasztalhoz kell ülniük, jelentette ki Mugori Szereszko, a Román Nemzeti Bank kormányzója. És végül a vasutasok szakszervezetek közleményben figyelmeztette a kormányt, a Román Vasúttársaság nem fogja tudni kifizetni az alkalmazottak bérét, ha nem hagyják jóvá a következő időszakra vonatkozó tevékenységi és eredményességi megállapodást. Friss, pontos infók 5 percen belül a Fun FM hírszolgálattól.
1: Friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó, Günther Ottóval.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Több évre szóló politikai paktumot javasolt a pártoknak az energiaügyi intézkedések következetes végrehajtására Ilija Bolozsán ideiglenes kormányfő. Mint fogalmazott, az energiaválságok nem oldhatók meg eseti intézkedésekkel, hosszú távú kiszámítható állami stratégiára, jelentős beruházásokra és felelős döntésekre van szükség. Szerint a jelenlegi problémák a stratégia hiány, az elmaradt beruházások, a felelősséghárítás és a gyenge vállalatirányítás következményei. A Román Nemzeti Bank 0,5%-ról 6,1%-ra emelte az év végére vonatkozó inflációs előrejelzését, 2027 végére pedig a korábbi 2,9% helyett 3,4%-os inflációval számol, közölte Mugori Szerescu. A Román Nemzeti Bank kormányzója hozzátette, a jegybank előrejelzése szerint az év végéig gyors és jelentős infláció csökkenés várható, de az év utolsó hónapjaiban ingadozásokkal kell számolni. Mugori Szerescu megjegyezte, hogy ebben az évben az üzemanyagárak további emelkedésével is számolnak. Az adatok szerint a benzin és a gázolaj drágulása 1,1%-ponttal járul hozzá az év végére várt 6,1%-os inflációhoz. A korábbi koalíció pártjainak újra tárgyalóasztalhoz kell ülniük, és kölcsönös eredményeket kell hozniuk ahhoz, hogy együtt kormányozzák tovább az országot, jelentette ki Mugori Szerescu. A Nemzeti Bank kormányzója szerint a pártok közötti vitákat a koalíción belül kell rendezni. Erre főként azért van szükség, mert a befektetők, a hitelminősítők, az Európai Bizottság és a nemzetközi pénzügyi intézmények nem látják világosan, ki következik Romániában a következő időszakban. A vasutasok szakszervezete közleményben figyelmeztette a kormányt, hogy a Román Vasút Társaság nem fogja tudni kifizetni az alkalmazottak bérét, ha nem adják jóvá a 2026-2030-as időszakra vonatkozó tevékenységi és eredményességi megállapodást. Amennyiben a béreket nem fizetik ki, fennáll a kockázata annak, hogy az alkalmazottak elutasítják a munkavégzést, ami felboríthatja, akár le is állíthatja a vasúti szállítást, olvasható a Csefere közleményében. A közúti beruházásokért felelős társaság a napokban kiadta a megbízást az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as jelzésű autópálya Gyergyó-Alfaló és Gyergyó-Ditró közötti szakasz kivitelezésének elkezdésére. A román cégtársulásnak 24 hónap áll a rendelkezésére, a kivitelezésre. A munkálatokat augusztus 17-én kezdheti el. A Gyergyó-Alfaló-Gyergyó-Ditró szakasz az A8-as stráda első hegyi szakasza. A csaknem 14,5 km hosszú szakaszon 18 híd, alagút és viadukt épül, valamint 3 ökodukt is az állatok akadálytalan átkelésére, Gyergyó-Ditrónál pedig csomópontot is kialakítanak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, a továbbiakban is magas hőmérsékleti értékekkel, a csúcsérték ugyanis a 28-30 Celsius fokot is elérheti. A jelenleg mért hőmérsékleti értéket illetően Csíkszeredában 9 Celsius fokot mérnek. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, jó kis ritmusok, pörgő dallamok alapozzák meg a hétfő hangulatát, úgyhogy ha a folytatásban is velem tartanak, biztos lesz a siker arra, hogy a lelkesedésünk és nyilván a magas munka morálunk egészen péntekig kitart. Mi a helyzet a magyar nyelvben gyakran előforduló különböző kifejezésekkel, amiket általában vagy jól, vagy rosszul használunk. Nos, hamarosan kiderül, hogy ki melyik kategóriába tartozik. 6 magyar kifejezés, amit ha rosszul használunk, iskolázatlannak tűnhetünk.

0: A Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Fizetés előtt és fizetés után is. Hétfőtől csapla 70%-ban kukoricával táplált grill csirkére 100 g-onként egy lej 79 baniért. Az 1,48 literes Dero Pro Express folyékony mosószerrel kettő vásárlása esetén darabonként 22 lej 49 baniért. És az 1 kg-os diamant fehér cukorra 2 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor portörölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás, a Ringsil HA gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
3: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
2: Épp a héra új színeit nézegetem.
3: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
2: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak Héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
0: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is, ugyanis bármilyen

0: fitness, bel vagy kültéri hérafalfestéket és diszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
1: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, Udvarhelyi, Gyergyói és Szovátai áruházakban.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
3: Igazi slágerek
2: és napjaink kedvencei változatosan.
3: Változatosan.

0: Blackie és a The Night Before 2025-ből játszottam a dalt itt a reggeli sávban, annak érdekében, hogy ők is hozzájáruljanak ahhoz, hogy a mi munka murálunk nagyban emelkedjen. A magyar nyelv nem egyszerű egyébként még azoknak, nekünk sem, akik mondjuk nap mint nap műveljük. Finom különbségekkel, alattomos hangzásokkal és évszázados beidegződésekkel dolgozik, miközben mi csak próbálunk helyesen beszélni. A legtöbb hibát persze az ember észre sem veszi, ha nem nyelvészkörökben mozog. Vannak azonban kifejezések, amelyeket ha következetesen rosszul használunk, azonnal rossz benyomást kelthetünk. Nem azért, mert az ember értéke a helyes írásán múlik, pedig helyenként de, hanem mert a nyelvhasználat a műveltség egyik leggyorsabban érzékelhető jele. Nos, van legalább 6 rosszul használt magyar kifejezés, amit következetesen főleg írásban használunk rosszul. Ilyen az egyelőre, illetve az egyenlőre. Az egyelőre jelentése most még. Az egyenlőre viszont akkor helyes, ha valamit egyenlő részekre osztunk. A két szó hangzásban hasonló, jelentésben viszont teljesen más. Hivatalos helyzetben különösen kellemetlen lehet a tévesztés, és elég gyakran előfordul magyar politikusok beszédében is, hogy egyenlőre még jól állunk. Nos, hát ezzel nem föltétlenül. Aztán itt van ugye, amely főleg írásban tesz különbséget, a muszáj pontos J-vel, illetve Y-nal. A muszáj J-re végződik, nincs benne Y. Bármennyire is sokan így írják. Ez az egyik leggyakoribb helyesírási hiba, amely azonnal szemet szúr egy álláspályázatban, vagy mondjuk egy hivatalos hangnemben megfogalmazott levélben. Helyiség, illetve helység. A helyiség szobát jelent, a helység pedig települést. Ilyen egyszerű. Ha azt mondjuk tágas helység a nappali, azzal akaratlanul is városi rangra emeljük a lakást. Nem ugyanaz a kettő. Az egy pár pontosan kettőt jelent. Ha három vagy több dologról beszélünk, a néhány a megfelelő szó. Noha a köznapi szóhasználatban már elterjedt pár néhány szinonimájaként, hivatalos helyzetben a pontatlan fogalmazás könnyen hathat felületesnek. Valami különbözik valamitől, nem valamiben. A helytelen rakhasználat ugyan érthető marad, mégis igénytelen benyomást kelthet. Érdemes erre is odafigyelni. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, talán a másik leggyakoribb, az egyelőre és az egyenlőre után, bemegyek a boltba, és a boltban vagyok, nem felcserélhető. Az előbbi mozgást, az utóbbi helyben tartózkodást fejez ki. A tévesztés főként szóban gyakori, de írásban különösen feltűnő, ugye a ba, be vagy ban, ben. A nyelv folyamatosan változik, és természetes, hogy időnként hibázunk. Ezek a példák azonban jól mutatják, mennyit számít a tudatosság. A precíz nyelvhasználat nem csak szabálykövetés, igényességet, figyelmet és magabiztosságot sugall. Éppen ezért azok, akik mondjuk az online térben szoktak sűrűn és magukból kikelve vagdalkozni, legalább erre a hatra figyeljenek.
1: Közérdekű hirdetés következik.
0: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Kezdje a napot a kotyogóban Günther Ottóval. Friss infók, ropogós slágerek és a szokásos reggeli pörgés. Kotyogó.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Lehűlés várható hétfő estétől, kedden pedig sok helyen lehet esőre, viharokra számítani, közölték a meteorológusok. A figyelmeztetés szerint 40-50, helyenként 50-60 km/h széllökések várhatók a keddi nap folyamán Románia területének jelentős részén. Kedden Erdélyben és a hegyekben is villámlással és 50 km/h széllökésekkel kísért záporok alakulnak ki. Elszórtan jégeső is lehetséges. A lehulló csapadék mennyisége eléri a 15-20, helyenként a 20-25 litert négyzetméterenként. Kedden jelentősen lehűl az idő az ország északi, központi, nyugati és délnyugati területein. A nappali csúcshőmérséklet több mint 8-10 Celsius fokkal csökken.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 Fun FM. Csíkszereda.
2: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: A YouGov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a füge darabja 2 lej 49 bani, és a hazai sárgahagyma kilója 1 lej 89 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.
0: Ettől Szundi is felébred. Kotyogó.

0: Tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant.
1: Ma van a Baby Boomers Recognition Day, vagyis a Baby Boomer generáció elismerésének napja. Egy olyan emléknap, amely sok mindenre felhívja a figyelmünket, többek között arra, hogy mi magunk között tévesen használjuk a boomert magunkra, hiszen ők 1946 és 64 között születtek. No de, ez a Baby Boomer generáció elismerésének napja jó alkalom arra is, hogy rendet tegyünk a fejekben, illetve tisztázzuk a fogalmakat, egészen pontosan a generációk listáját és jellemzőit, mert hogy van belőlük bőven, és mindenik generációs korszakot különböző jellemzőkkel illethetjük. Melyek ezek, kiderül hamarosan.
2: A legjobb társ a munkában is. Fun FM 87,6.

0: Ma van a Baby Boomer generáció elismerésének napja, augusztus 17-e. A nap célja kifejezni a nagyra becsülést annak a generációnak, amely aktívan formálta a modern társadalmat, a kultúrát, a gazdaságot és a politikát, és közben nyilván a generációs leosztásokat is tisztázzuk, mint fogalom. A baby boomer, vagy röviden boomer kifejezés azokra a személyekre utal, akik a II. Világháború utáni népességrobbanás idején 1946 és 1964 között születtek. A baby boom kifejezés a háború utáni időszakra jellemző hirtelen, jelentős gyermekáldás hullámra utal, amikor sok országban hirtelen sokkal több gyerek született, mert a katonák hazatértek a frontról, és a családok stabilabb jövőbe tekintettek. Ehhez a generációhoz kötődnek olyan meghatározó történelmi és kulturális események, mint a polgárjogi mozgalmak, az első holdra szállás vagy a legendás Woodstocki zenei fesztivál, amely 1969, ha éppen augusztus 17-én kezdődött, a napdátumát is emiatt választották ehhez az időszakhoz. Ezre a napon gyakran ösztönzik a fiatalabbakat arra, hogy figyeljenek oda az idősebb generációra, hallgassák meg az élettapasztalataikat, történeteiket, és tanuljanak a bölcsességükből. És akkor ugye, ha már a baby boom mint generációs felosztás tisztázva lett, nézzük a többit. A modern generációs besorolások áttekintése születési évek szerint így néz ki. Tehát vannak a baby boom generáció tagjai, ők 1946 és 64 között születtek, őket követi az X generáció, mi ebbe tartozunk, 1965 és 1980 között születtek. Gyakran létraépítőknek vagy függetleneknek is nevezik őket vagy bennünket. Ők azok vagy mi vagyunk azok, akik gyerekként még kulcsos gyerekként nőttünk fel, amikor a szülők sokat dolgoztak, és a kulcs ott lógott a nyakunkban egy madzagon. A felnőtti válásunk idején robbant be az internet meg a személyi számítógépek világa. Ez valahol 96-98 tájékán volt. Nagyon önállóak és nagyon pragmatikusak tudunk lenni. Aztán bennünket követ az Y generáció, ők ugye a millennials vagy a milleniálok, 1981 és 1996 között születettek. Az első olyan generáció, amely már gyerekként vagy fiatalként találkozott az internettel, a mobiltelefonokkal, a közösségi média használatával. Fontos számukra a munka és a magánélet egyensúlya, valamint a céltudatos munkavégzés. És itt még a felsorolás egyáltalán nem ér véget. Az Y generációt követi a Z generáció, ők a Generation Z vagy Zoomerek, 1997 és 2012 között születetteket jelöli, ők a digitális benszülöttek. Ők már okostelefonnal és teljes körűen behálózott online világgal a hátuk mögött nőttek fel. Nagyon fontos nekik a hitelesség, a gyors információ áramlás, valamint a vizuális tartalom, például TikTok vagy Instagram, és a társadalmi ügyek, környezetvédelem és egyenlőség. A Z-ket vagy a Zoomereket követi az Alpha generáció, ez a Generation Alpha, 2013 és 2024 közepe közötti időszakra tehető születésűeket jelöli. A mai gyerekek és a fiatal tinédzserek, ők tulajdonképpen teljesen egybeépültek a mesterséges intelligenciával, az érintőképernyőkkel és a modern okos eszközökkel. Ez a generáció még csak most formálódik, de ők a jövő technológiai újítói. És megjelent a felsorolás végén 2025-től kezdődően a Beta generáció, az a Generation Beta. Az újszülöttek és a legfiatalabb korosztály, akik már egy olyan világba születnek bele, ahol a mesterséges intelligencia és az automatizáció teljesen természetes, mindennapi alapkövetelmény. Tulajdonképpen a lényeg az, hogy a boomerek, és így ahogy folytathatom a sort, az X-ek, az Y-ok és az Z-ek valahogy ne szakadjanak el egymástól, és ezek a különböző kategóriájú generációk ne képezzenek egymás között hatalmas nagy szakadékot, hanem figyeljünk egymásra és tanuljunk egymástól. És nem csak az idősebb, nem csak a fiatalabbak az idősebbektől, hanem fordítva. És akkor megmarad az egyensúly, és jól tud működni sok minden.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved az új receptek kipróbálása, a Dedebánba most az 5 literes Paxton forró levegő sütő csak 169, valamint az 5 szintes 350 wattos Paxton asszalógép csak 159 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.hu.
3: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forteval. Ez egy étrendkiegészítő. Eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Több évre szóló politikai paktumot javasolt a pártoknak az energiaügyi intézkedések következtetes végrehajtására Ilija Bolozsán ideiglenes kormányfő. Mint fogalmazott, az energiaválságok nem oldhatók meg eseti intézkedésekkel, hosszú távú kiszámítható állami stratégiára, jelentős beruházásokra és felelős döntésekre van szükség. Szerinte a jelenlegi problémák a stratégia hiány, az elmaradt beruházások, a felelősséghárítás és a gyenge vállalatirányítás következményei. A Román Nemzeti Bank 0,5%-ról 6,1%-ra emelte az év végére vonatkozó inflációs előrejelzését, 2027 végére pedig a korábbi 2,9% helyett 3,4%-os inflációval számol, közölte Mugori Szerescu. A Román Nemzeti Bank kormányzója hozzátette, a jegybank előrejelzése szerint az év végéig gyors és jelentős infláció csökkenés várható, de az év utolsó hónapjaiban ingadozásokkal kell számolni. Mugori Szerescu megjegyezte, hogy ebben az évben az üzemanyagárak további emelkedésével is számolnak. Az adatok szerint a benzin és a gázolaj drágulása 1,1%-ponttal járul hozzá az év végére várt 6,1%-os inflációhoz. A korábbi koalíció pártjainak újra tárgyalóasztalhoz kell ülniük, és kölcsönös eredményeket kell hozniuk ahhoz, hogy együtt kormányozzák tovább az országot, jelentette ki Mugori Szerescu. A Nemzeti Bank kormányzója szerint a pártok közötti vitákat a koalíción belül kell rendezni. Erre főként azért van szükség, mert a befektetők, a hitelminősítők, az Európai Bizottság és a Nemzetközi Pénzügyi Intézmények nem látják világosan, ki következik Romániában a következő időszakban. A vasutasok szakszervezete közleményben figyelmeztette a kormányt, hogy a Román Vasúttársaság nem fogja tudni kifizetni az alkalmazottak bérét, ha nem adják jóvá a 2026-2030-as időszakra vonatkozó tevékenységi és eredményességi megállapodást. Amennyiben a béreket nem fizetik ki, fennáll a kockázata annak, hogy az alkalmazottak elutasítják a munkavégzést, ami felboríthatja, akár le is állíthatja a vasúti szállítást, olvasható a Csefere közleményében. A közúti beruházásokért felelős társaság a napokban kiadta a megbízást az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as jelzésű autópálya Gyergyó-Alfaló és Gyergyó-Ditró közötti szakasz kivitelezésének elkezdésére. A román cégtársulásnak 24 hónap áll a rendelkezésére, a kivitelezésre. A munkálatokat augusztus 17-én kezdheti el. A Gyergyó-Alfaló-Gyergyó-Ditró szakasz az A8-as stráda első hegyi szakasza. A csaknem 14,5 km hosszú szakaszon 18 híd, alagút és viadukt épül, valamint 3 ökodukt is az állatok akadálytalan átkelésére, Gyergyó-Ditrónál pedig csomópontot is kialakítanak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, a továbbiakban is magas hőmérsékleti értékekkel, a csúcsérték ugyanis a 28-30 Celsius fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 17 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, érdemes kihasználni a jó időt, holnaptól ugyanis masszív lehűlés érkezik. 10 óra múlt 4 perccel. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket, kellemes délelőtöt kívánok. Egy abszolút rekorderrel nyitjuk a mai kotyogó egy újabb óráját. Sam Fender, illetve Olivia Dean közös dala Rain Me In már nem is tudom, hogy lassan-lassan több mint 40 hetet anyázik. A brit slágerlista kislemez listájának első helyén érkeznek ők a Rain Me In-en. Rögtön utána lesz még Sienna Spiro, Jonas Brothers, Bruno Mars és még sokan mások. Tartsanak velünk!

szeptember 30-a és október 4-e között kerül sor ismét egy újabb opera hétre Csíkszeredában. A Kolozsvári Magyar Opera különböző darabokkal érkezik hozzánk vendégelőadóként, és így, ahogy elnéztem, az érdeklődés igencsak nagy, hiszen a Valahol Európában című előadásra már alig-alig lehet jegyeket kapni. Giuseppe Verdi Nabukója is szépen telik, a Mária főhadnagy két előadására lehet inkább válogatni a fennmaradt jegyek között. Az eventbook.ro oldalon lehet online foglalni, és természetesen be lehet majd ülni remek, tartalmas szórakozás gyanánt a Szakszervezetek Művelődési Házába megtekinteni a Kolozsvári Magyar Opera Csíki mini évadának keretében elhozott darabokat.

Szeptember 1-én indul az országos egészségbiztosítási pénztár a Cseneászja által kezelt e-szanatátiámeá elnevezésű országos digitális platform, amelyen keresztül mi biztosítottak egyetlen felületen férhetünk hozzá személyes orvosi adatainkhoz, e-receptjeinkhez, a beutalókhoz, digitális korlapjainkhoz, valamint az állami rendszer által elszámolt egészségügyi szolgáltatások előzményeihez. Mindez 12 modulra és almodulra osztva, és ami nagyon fontos, hogy a digitális portál használata nem lesz kötelező, csupán egy kényelmes alternatíva a hagyományos módszerek mellett. A szeptemberi indulással az orvosi dokumentáció kezelése is megváltozik. A beutalókat és egyéb igazolásokat a jövőben már nem kell papír alapon megőrizni. Horáció Remus Moldován, a Cseneász elnöke kifejtette, a betegek közvetlenül a portálon érhetik el a dokumentumokat. Ez annyit jelent, hogy szakrendelőben nem kell már felmutatniuk semmit, a szakorvos belép az új rendszerbe, megadja a páciens személyes adatait, és azonnal látja a szakrendelésre feljogosító beutatót. Ez egy nagyon fontos dolog kihangsúlyozni, hogy ez egy alternatív eszköz azok számára, akik legalább a WhatsApp használatát ismerik, ugyanis aki tudja azt már kezelni, az ezen a felületen is boldogul. Ugyanakkor a szakember hozzátette, hogy a vidéken élő idős emberek, akik nem férnek hozzá az internethez, továbbra is a megszokott módon kereshetik fel a házi orvost, segítségül hívhatják a hozzátartozóikat az online foglaláshoz, vagy maradhatnak a hagyományos telefonos időpont kérésnél, és itt jön képbe egy újabb funkció, ugyanis a platform részeként elektronikus időpont foglalási rendszert is kidolgoznak. Az egészségügyi szolgáltatóknak egyébként 2026 negyedik negyedévétől lesz kötelező a rendszer használata, a zökkenőmentes átállást pedig egy tesztfázis előzi meg.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a kikapcsolódás, a Dedemánban most a két darabos dohányzóasztal szett csak 89, valamint ami a fix fotel csak 259 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
2: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
1: Épp a héra új színeit nézegetem.
2: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
1: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak hír a színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
3: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz!
1: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
4: Reklámot hallottak!

Simple Minds és a Don't You Forget About Me 1985-ből 5 perccel a hírek előtt, hiszen hamarosan pontban 11-kor újabb friss hírekkel, információkkal jelentkezik a Fan FM hírszolgálat. A háttérben már bontjuk a vitorlákat, fel a fedélzetre indul a Santa Maria.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Több évre szóló politikai paktumot javasolt a pártoknak az energiaügyi intézkedések következetes végrehajtására Ilija Bolozsán ideiglenes kormányfő. Mint fogalmazott, az energiaválságok nem oldhatók meg eseti intézkedésekkel, hosszú távú kiszámítható állami stratégiára, jelentős beruházásokra és felelős döntésekre van szükség. Szerinte a jelenlegi problémák, a stratégia hiány, az elmaradt beruházások, a felelősséghárítás és a gyenge vállalatirányítás következményei. A Román Nemzeti Bank 0,5%-ról 6,1%-ra emelte az év végére vonatkozó inflációs előrejelzését, 2027 végére pedig a korábbi 2,9% helyett 3,4%-os inflációval számol, közölte Mugori Szerescu. A Román Nemzeti Bank kormányzója hozzátette, a jegybank előrejelzése szerint az év végéig gyors és jelentős infláció csökkenés várható, de az év utolsó hónapjaiban ingadozásokkal kell számolni. Mugori Szerescu megjegyezte, hogy ebben az évben az üzemanyagárak további emelkedésével is számolnak. Az adatok szerint a benzin és a gázolaj drágulása 1,1%-ponttal járul hozzá az év végére várt 6,1%-os inflációhoz. A korábbi koalíció pártjainak újra tárgyalóasztalhoz kell ülniük, és kölcsönös eredményeket kell hozniuk ahhoz, hogy együtt kormányozzák tovább az országot, jelentette ki Mugori Szerescu. A Nemzeti Bank kormányzója szerint a pártok közötti vitákat a koalíción belül kell rendezni. Erre főként azért van szükség, mert a befektetők, a hitelminősítők, az Európai Bizottság és a Nemzetközi Pénzügyi Intézmények nem látják világosan, ki következik Romániában a következő időszakban. A vasutasok szakszervezete közleményben figyelmeztette a kormányt, hogy a Román Vasúttársaság nem fogja tudni kifizetni az alkalmazottak bérét, ha nem adják jóvá a 2026-2030-as időszakra vonatkozó tevékenységi és eredményességi megállapodást. Amennyiben a béreket nem fizetik ki, fennáll a kockázata annak, hogy az alkalmazottak elutasítják a munkavégzést, ami felboríthatja, akár le is állíthatja a vasúti szállítást, olvasható a Csefere közleményében. A közúti beruházásokért felelős társaság a napokban kiadta a megbízást az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as jelzésű autópálya Gyergyó-Alfaló és Gyergyó-Ditró közötti szakasz kivitelezésének elkezdésére. A román cégtársulásnak 24 hónap áll a rendelkezésére, a kivitelezésre. A munkálatokat augusztus 17-én kezdheti el. A Gyergyó-Alfaló-Gyergyó-Ditró szakasz az A8-as stráda első hegyi szakasza. A csaknem 14,5 km hosszú szakaszon 18 híd, alagút és viadukt épül, valamint 3 ökodukt is az állatok akadálytalan átkelésére, Gyergyó-Ditrónál pedig csomópontot is kialakítanak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, a továbbiakban is magas hőmérsékleti értékekkel, a csúcsérték ugyanis 28-30 Celsius fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 21 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, 11 óra múlt 3 perccel. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, egyszerre van hőség, riasztás, illetve viharokra való figyelmeztetés érvényben Romániában. A hőségriasztás kevésbé, a masszív lehűlés azonban holnaptól bennünket is érint. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és a napjaink legjobbjai is sorakoznak, így az óra elején is, ha kedvük van, tartsanak velem.
0: Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

Manapság teljesen új értelmet nyert a jégre tenni kifejezés, ugyanis a férfi egészségügyi trendeket illetően egyre nagyobb teret hódít magának a legújabb, ez pedig nem más, mint a herehűtés. Igen, jól hallották, azaz jégre tenni a heréket legalábbis. Azt mondják, hogy orvosi szempontból ez jó, de nyilván most vagy eloszlatjuk ezt a tévhitet, mint egy újabb internetes bődületet, vagy pedig megerősítjük, csak legyen egy kis türelmük kivárni. I'm moving to the sun. Ezt a tévhitet, mint egy újabb internetes bődületet, vagy pedig megerősítjük, csak legyen egy kis türelmük kivárni.

A nyár egyik legnagyobb slágere Hügel, Maya Angel és az Ultranate, valamint a Move Into the Sun. Gyakorlatilag az olaszoknál minden rádióban legalább lemegy egyszer óránként. Ha az elmúlt két évtizedben nagy forradalmak szemtanúi lehetünk a biohacking trükkök területén, a test és az elme működésének tudatos optimalizálása olyan trendek formájában öltött testet, mint a jegesfürdők, a glükózmonitorozás vagy a vörös fényterápia, és több tucat az átlag férfi számára teljesen irreleváns praktika. A tabukat döntögető herehűtést nem is nekik találták ki, hanem az olyan delikvenseknek, akik bármit kipróbálnak az egészségmegőrzés érdekében. Biológiai szempontból nem véletlen, hogy a férfi heréi a testén kívül egy hűvösebb mikroklímában foglalnak helyet. Azok egyszerű, az optimális spermaképződéshez és tesztoszteron termeléshez néhány fokkal alacsonyabb hőmérsékletre van szükség, mint a test többi részén. Ugyanakkor az evolúció lemaradásban vagy a technikai fejlődésünkhöz képest talán úgy tűnik, hogy van egy-két eltérés legalábbis, ami a lépések számát illeti. Mind a folyamatos irodában ülés, mind a vastagnadrágos fizikai munka a határzóna fölé emeli a bázis hőmérsékletet, nem beszélve az ölben tartott laptopokról és a zsebben melegedő telefonokról. Többek között a modern korra reflektálva robbant be a köztudatba a herehűtés, amit olyan ismert személyek népszerűsítenek, mint például Brian Johnson, az örök fiatalságot szüntelen kereső milliárdos tech vállalkozó, aki ugye, mint sorsfintora, gyógyíthatatlan betegséggel küzd. A hűvös élmény előnyei a hívek szerint nem merülnek ki a felfrissülésben. Mindent feljavít, ami a férfiassághoz köthető. A biohackerek esküsznek rá, hogy a hűvösebb környezet serkenti a hormon termelést, ami több energiát, gyorsabb izomnövekedést, élénkebb mindennapokat eredményez, valamint boostolja a mozgékonyságot. Ráadásul még az alvás minőségét is javíthatja, nem is gondolná az ember. A piacirést kihasználva meg is jelentek a designer hűtő alsónadrágok és a metódushoz passzoló prémium biohacking készletek, de racionalitás mentén úgy néz ki, teljesen feleslegesen, ugyanis az orvostudomány egészen más véleményen van, legalábbis ami az új őrületet illeti, és általában ugye ezekről a vadi új biohackekről előbb vagy utóbb kiderül, hogy hát nem sok értelmük van. Az urológusok és az egészségügyi szakértők szerint a fagyasztóból hirtelen előkapott jégakú azon túl, hogy bőrkárosodást okozhat, megfelelő tisztítás nélkül meleg ágyat biztosít a baktériumoknak, a hirtelen hideg sok pedig stressz reakciót válthat ki a szervezetünkből. Ennek hatására a herék összehúzódnak, ami hosszú távon valójában épp az ellenkezőjét éri el a felvázolt pozitívumoknak. Bár egy kemény edzés vagy egy izzasztó munkanap után a felfrissülés csábító lehet, a tényekből világossá válik, hogy ez is csupán egy újabb mondva csinált agymenés, aminek hangzatos előnye

még azok sem élvezhetik, akik bedőlnek a trendnek. Én a magam részéről csak annyit tudnék hozzáfűzni a dologhoz, hogy nem föltétlenül kell hűteni a főnököt, elég tisztán tartani. Tudják, a szappan és a víz az csodákra képes.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

Ha még idén nyárra maratonban egy kis kalandvágy meglátogatja azt a hídat, ahonnan négy országot láthat egyszerre, többek között Zimbabwét, mint az iménti dalban is elhangzott. A híd a Zambézi folyó fölött húzódik Zambia és Botswana között, és jelenleg ez az egyetlen olyan pont a világon, ahonnan egyszerre négy országot lehet látni. A 923 méter hosszú híd hivatalosan Botswana és Zambia között teremt közvetlen kapcsolatot, de a különlegességét az adja, hogy Namíbia és Zimbabwe is közvetlenül a közelben fekszik. Vagyis, ha ott állunk, nagyon kis területen belül négy ország határvidékét érzékelhetjük egyszerre, ez pedig nem meglepő módon gyorsan a bakancslistákra tette a helyet.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl, 15 éve igazán megéri!
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved az új receptek kipróbálása, a Dedebánban most az 5 literes Paxton forró levegő sütő csak 169, valamint az 5 szintes 350 wattos Paxton asszalógép csak 159 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Reklámot hallottak.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Lehűlés várható hétfő estétől, kedden pedig sok helyen lehet esőre, viharokra számítani, közölték a meteorológusok. A figyelmeztetés szerint 40-50, helyenként 50-60 km/órás széllökések várhatók a keddi nap folyamán Románia területének jelentős részén. Villámlással és 50 km/órás széllökésekkel kísért záporok alakulnak ki, elszórtan jégeső is lehetséges. A lehulló csapadék mennyisége eléri a 15-20, helyenként a 20-25 litert négyzetméterenként. Kedden jelentősen lehűl az idő az ország északi, központi, nyugati és délnyugati területein. A nappali csúcs hőmérséklet több mint 8-10 Celsius fokkal csökken.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

Úgy tűnik, hogy a különféle mesterséges intelligencia alapú platformok egyre nagyobb teret hódítanak mindenki életében. A ChatGPT után a Google Gemini-je is átlépte az 1 milliárdos határt. A számok mögé nézve azonban még nem beszélhetünk holtversenyről. Néhány éve még az volt a kérdés, hány ember próbálja ki egyáltalán a generatív mesterséges intelligenciát. 2026-ra egészen más léptékben zajlik a verseny. A ChatGPT és a Google Gemini egyaránt átlépte az 1 milliárd felhasználós határt. Én valahogy úgy vagyok vele, hogy nekem a ChatGPT után a Gemini jobban fekszik, de nyilván emellett van még a DeepSeek, a Claude, a Mistral AI, a Copilot, valamint a Po, és mindenki kedvére kihasználhatja az adott lehetőséget lévén, ugye, hogy ezek általában ingyenesen elérhető verziók, aztán ha valamit komolyabban szeretne használni, akkor előfizetés hasznát veszi.

0: Joe Jonas, valamint a What This Could Be. Ezzel a dallal búcsúzom, és egy nagyon kellemes délután reményében köszönöm a figyelmet, és bízom abban is, hogy holnap reggel ismét hallunk egymásról, és elfogyasztjuk a már évek óta megszokott és igen bevált feketét. Günther Otto vagyok, a viszonthallásra.
1: Fun FM Rádió, Fülig Zene!
2: Fülig Zene!

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ma kezdődik a jelentkezés a 2026-os országos Lombik programba, amelynek célja a gyermekvállalás támogatása. A programra párok és egyedülálló nők is jelentkezhetnek. A kérelmeket november 15-éig kizárólag online lehet benyújtani az erre kijelölt platformon. A Munkaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a támogatást 24 és 42 év közötti a romániai társadalombiztosítási rendszerben biztosított nők vehetik igénybe. A program keretében 15 ezer lejes támogatás jár két digitális utalvány formájában, ebből 5 ezer lejt gyógyszerekre, 10 ezer lejt pedig a szakorvos által javasolt Lombik BB kezelés költségeire lehet felhasználni. Szeptember 1-én indul az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a CSNEASZ által kezelt eSanitatea.me elnevezésű országos digitális platform, amelyen keresztül a biztosítottak egyetlen felületen férhetnek hozzá személyes orvosi adataikhoz, e-receptjeikhez, beutalóikhoz, digitális korlapjaikhoz, valamint az állami rendszer által elszámolt egészségügyi szolgáltatások előzményeihez. Mindez 12 modulra és almodulra osztva. A szeptemberi indulással az orvosi dokumentációk kezelése is megváltozik. A beutalókat és egyéb igazolásokat a jövőben már nem kell papíralapon megőrizni. Horáció Remus Moldován, a CSNEASZ elnöke kifejtette, szakorvosi rendelőkben a szakorvos mindezt látja már a rendszerben. A platform részeként egy elektronikus időpontfoglalási rendszert is kidolgoznak. Az egészségügyi szolgáltatóknak 2026. negyedik negyedétől lesz kötelező a rendszer használata, a zökkenőmentes átállást pedig egy tesztfázis előzi majd meg. A CSNEASZ ugyanakkor hangsúlyozza, a digitális portál használata nem kötelező, csupán egy kényelmes alternatíva a hagyományos módszerek mellett. Kedden Máramarosban, Erdélyben, Moldvában, Olténiában, Munténia északkeleti és Dobrudzsa északi területein viharosra fordul az időjárás, helyenként 50-70 km/órás, a hegyekben 80-90 km/órás széllökésekre kell számítani. Az ország északi, központi, nyugati és délnyugati területein jelentősen lehűl az idő. A nappali csúcshőmérséklet több mint 8-10 Celsius fokkal csökken, értesült az Agere Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon térségünkben marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. 24 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 29-30 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM rádió. Itt vagyunk veled, itt vagyunk otthon. 87,6 Fan FM rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fan

rend a fülnek. Fan FM 87.6 Csíkszered.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM Rádióban.
1: Augusztus 20-án Szent István király ünnepén közös ünneplésre hívja Csíkszered a Városháza a csíkiakat és vendégeiket a Mikó vár udvarára. A közösség a nemzeti összetartozás és az új kenyér ünnepén délután 5 órától ünnepi megemlékezésre kerül sor a csíki kamarazenekar tagjainak közreműködésével, majd a csíkszeredai és környékbeli pékségek által felajánlott ünnepi kenyeret áldják meg. Délután 17:30-tól a Hargita Néptánc Színház Szomszédolás című bemutató előadásával kalauzolja el a közönséget a Kárpát-medence gazdag néptánc és népzenei világába. Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án a Mikó vár udvarán.
0: Programajánló a Fan FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Csíkszereda, tekerj ránk! Ha FM, az Fan FM. És pont!

0: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
0: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
0: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz!
0: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: Reklámot hallottak!

0: válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülix zene. Fülix zene. Fun FM.
1: Oh shit, no. Oh, fuck. Oh man, tell the label. Tell the label.

0: legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, fülig zene. Mozi, koncert, vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: 2026. augusztus 25-én kedden kerül sor az Ezüst Akadémia 6. kiadására, amelynek keretében Lukács Eszter, klinikai pszichológus, a Hallgatlak erdélyi telefonos és internetes lelkisegély szolgálat Csíkszeredai stábjának vezetője mutatja be az érdeklődőknek a szolgálat működését, és beszél arról, hogy mi segíti a valódi meghallgatást, és hogyan támogathatjuk egymást a nehéz élethelyzetekben. Hallgatlak, amikor egy beszélgetés is segítség lehet. Augusztus 25-én déli 12 órától ismét Ezüst Akadémia a Művészetek Házában.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Fun FM rádió. Válasz a zajra.
2: Fülig zene. Fülig mosoly.
3: Fun FM rádió. Fülig zene.
4: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ma kezdődik a jelentkezés a 2026-os országos Lombik programba, amelynek célja a gyermekvállalás támogatása. A programra párok és egyedülálló nők is jelentkezhetnek. A kérelmeket november 15-éig kizárólag online lehet benyújtani az erre kijelölt platformon. A Munkaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a támogatást 24 és 42 év közötti a romániai társadalombiztosítási rendszerben biztosított nők vehetik igénybe. A program keretében 15 ezer lejes támogatás jár két digitális utalvány formájában. Ebből 5 ezer lejt a gyógyszerekre, 10 ezer lejt pedig a szakorvos által javasolt Lombik BB kezelés költségeire lehet felhasználni. Szeptember 1-én indul az országos egészségbiztosítási pénztár a Csenelsz által kezelt e-Sanat ATMA elnevezésű országos digitális platform, amelyen keresztül a biztosítottak egyetlen felületen férhetnek hozzá személyes orvosi adataikhoz, e-receptjeikhez, beutalóikhoz, digitális korlapjaikhoz, valamint az állami rendszer által elszámolt egészségügyi szolgáltatások előzményeihez. Mindez 12 modulra és almodulra osztva. A szeptemberi indulással az orvosi dokumentációk kezelése is megváltozik. A beutalókat és egyéb igazolásokat a jövőben már nem kell papíralapon megőrizni. Horáció Remus Moldován, a Cseneász elnöke kifejtette, szakorvosi rendelőkben a szakorvos mindezt látja már a rendszerben. A platform részeként egy elektronikus időpont foglalási rendszert is kidolgoznak. Az egészségügyi szolgáltatóknak 2026. negyedik negyedétől lesz kötelező a rendszer használata, a zökkenőmentes átállást pedig egy tesztfázis előzi majd meg. A Csenásze ugyanakkor hangsúlyozza, a digitális portál használata nem kötelező, csupán egy kényelmes alternatíva a hagyományos módszerek mellett. Kedden már a Marosban, Erdélyben, Moldvában, Olténiában, Munténia északkeleti és Dobrudzsa északi területein viharosra fordul az időjárás, helyenként 50-70 km/órás, a hegyekben 80-90 km/órás széllökésekre kell számítani. Az ország északi, központi, nyugati és délnyugati területein jelentősen lehűl az idő. A nappali csúcshőmérséklet több mint 8-10 Celsius fokkal csökken, értesült az Agere Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon térségünkben marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. 24 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 29-30 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Lehűlés várható hétfő estétől, kedden pedig sok helyen lehet esőre, viharokra számítani, közölték a meteorológusok. A figyelmeztetés szerint 40-50, helyenként 50-60 km/órás széllökések várhatók a keddi nap folyamán Románia területének jelentős részén. Villámlással és 50 km/órás széllökésekkel kísért záporok alakulnak ki, elszórtan jégeső is lehetséges. A lehulló csapadék mennyisége eléri a 15-20, helyenként a 20-25 litert négyzetméterenként. Kedden jelentősen lehűl az idő az ország északi, központi, nyugati és délnyugati területein. A nappali csúcs hőmérséklet több mint 8-10 Celsius fokkal csökken.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Augusztus 20-án Szent István király ünnepén közös ünneplésre hívja Csíkszered a Városháza a csíkiakat és vendégeiket a Mikóvár udvarára. A közösség a Nemzeti Összetartozás és az Új Kenyér ünnepén délután 5 órától ünnepi megemlékezésre kerül sor a csíki kamarazenekar tagjainak közreműködésével, majd a csíkszeredai és környékbeli pékségek által felajánlott ünnepi kenyeret áldják meg. Délután 17:30-tól a Hargita Néptánc Színház Szomszédolás című bemutató előadásával kalauzolja el a közönséget a Kárpát-medence gazdag néptánc és népzenei világába. Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án a Mikóvár udvarán.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ma kezdődik a jelentkezés a 2026-os országos Lombik programba, amelynek célja a gyermekvállalás támogatása. A programra párok és egyedülálló nők is jelentkezhetnek. A kérelmeket november 15-éig kizárólag online lehet benyújtani az erre kijelölt platformon. A Munkaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a támogatást 24 és 42 év közötti a romániai társadalombiztosítási rendszerben biztosított nők vehetik igénybe. A program keretében 15 ezer lejes támogatás jár két digitális utalvány formájában. Ebből 5 ezer lejt gyógyszerekre, 10 ezer lejt pedig a szakorvos által javasolt Lombik BB kezelés költségeire lehet felhasználni. Szeptember 1-én indul az országos egészségbiztosítási pénztára a CSNEASZ által kezelt eSanitatea elnevezésű országos digitális platform, amelyen keresztül a biztosítottak egyetlen felületen férhetnek hozzá személyes orvosi adataikhoz, e-receptjeikhez, beutalóikhoz, digitális korlapjaikhoz, valamint az állami rendszer által elszámolt egészségügyi szolgáltatások előzményeihez. Mindez 12 modulra és almodulra osztva. A szeptemberi indulással az orvosi dokumentációk kezelése is megváltozik. A beutalókat és egyéb igazolásokat a jövőben már nem kell papíralapon megőrizni. Horáció Remus Moldován, a CSNEASZ elnöke kifejtette, szakorvosi rendelőkben a szakorvos mindezt látja már a rendszerben. A platform részeként egy elektronikus időpontfoglalási rendszert is kidolgoznak. Az egészségügyi szolgáltatóknak 2026. negyedik negyedétől lesz kötelező a rendszer használata, a zökkenőmentes átállást pedig egy tesztfázis előzi majd meg. A CSNEASZ ugyanakkor hangsúlyozza, a digitális portál használata nem kötelező, csupán egy kényelmes alternatíva a hagyományos módszerek mellett. Kedden Máramarosban, Erdélyben, Moldvában, Olténiában, Munténia északkeleti és Dobrudzsa északi területein viharosra fordul az időjárás, helyenként 50-70 km/órás, a hegyekben 80-90 km/órás széllökésekre kell számítani. Az ország északi, központi, nyugati és délnyugati területein jelentősen lehűl az idő. A nappali csúcshőmérséklet több mint 8-10 Celsius fokkal csökken, értesült az Agir Press. Az országos meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a mai napon térségünkben marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. 29-30 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb, egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió. Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fan FM Rádió. Fülig zene.

0: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
0: Épp a Héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
0: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak Héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz!
0: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: Gyakori internetfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegnek.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fun FM.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun FM.

0: Ömlik Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülix Zene.
0: Fan FM.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Soron kívüli ülésen módosította az idei költségvetést a csíkszeredai önkormányzat, hogy pályázni tudjon a központi fejlesztési régiónál a Nagy Imre galéria felújítására és a városon belüli kerékpárút hálózat bővítésére. A projektek határidőcsúszások miatt korábban kiestek az országos helyreállítási terv finanszírozásából, így a városvezetőség most az új uniós keretből próbálja pótolni a forrásokat. A galéria felújítása 8 millió, a bicikliút hálózat fejlesztése pedig közel 38 millió lejbe kerül. Korodi Attila polgármester hangsúlyozta, a következő évek szűkös költségvetései miatt kulcsfontosságú minden még elérhető pályázati lehetőséget megragadni. Ugyancsak a tanácsülésen döntöttek arról, hogy újra kiírják a közbeszerzést a Kossuth Lajos utcai tömbházsor főszigetelésére, miután a kivitelező 1 millió lejjel magasabb árajánlatát szakértői vizsgálat alapján indokoltnak találták. Akár 10 fokot is eshet a hőmérséklet kedden, Erdélyben, Máramarosban, Moldvában, Olténiában, Munténia északkeleti és Dobrudzsa északi területein, ahol viharosra fordul az idő, helyenként 50-70 km/h, a hegyekben 80-90 km/h széllökésekre lehet számítani. Az ország északi központi, nyugati és délnyugati területein jelentősen lehűl az idő. Összesen több mint 2750 hektárnyi területet érintő 671 tűzesethez riasztották a tűzoltókat az elmúlt három napban, közölte hétfőn a Katasztrófa Védelmi Főfelügyelőség, az IKSU. A hatóság ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy tilos a száraz növényzet, a tarló, a tőzeges területek és az erdei avar égetése. A szabályszegű magánszemélyek 7500 és 15000 lej, a jogi személyek pedig 50000 és 100000 lej közötti bírságra számíthatnak, fogalmaz az AGR Press. Augusztus 31-éig átmenetileg 20%-kal csökkentette a szabványos gázolaj jövedéki adóját a pénzügyminisztérium. Válaszul a nemzetközi jegyzésárak és a töltőállomásokon tapasztalható árak drasztikus emelkedésére, a pénzügyminisztérium 1000 literenként 560,86 lejjel mérsékli a normál gázolaj jövedéki adóját. A döntés kézzelfogható előnyöket jelent a sofőröknek, a fuvarozóknak, a gazdáknak és általában a gazdaságnak. A literenkénti 68-ban is megtakarítás egy 50 literes tankolásnál körülbelül 34 lejt eredményez, írja a Maszol. December folyamán teszi közzé első lakossági fogyasztóknak szánt ajánlatát a romgáz, adja hírül az economedia.ro. Az állami vállalat színre lépésétől az illetékesek azt várják, hogy a konkurenciánál olcsóbban fogja szolgáltatni a földgázt, ahogy ez a hidroelektrika esetében is történt. A szolgáltatás jövő áprilisban kezdődhet, jelentette Berzván Popescu, az állami vállalat vezérigazgatója. A romgáz a legnagyobb hazai gáztermelő, évi mintegy 5 milliárd köbmétert hoz felszínre. Jövőre ez a mennyiség számottevő mértékben nagyobb lesz, 2028-ban pedig még inkább, mivel elkezdődik a nyílt vízi kitermelés, ami egy ideig önellátóvá teszi Romániát. A szakemberek becslései szerint a Neptun Deep mező tartalékai mintegy 100 milliárd köbmétert tesznek ki. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás zavartalan napsütéssel és a továbbiakban is magas hőmérsékleti értékekkel, 29 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. Holnaptól borongóssá válik az időjárás, megvastagszik a komoly felhőzet, ez valamelyest zavarja a napsütést, illetve drasztikusan csökkenhetnek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 8-10 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték 20-24 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: A Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Fizetés előtt és fizetés után is. Hétfőtől csap le 70%-ban kukoricával táplált grill csirkére, 100 g-onként egy lej 79 baniért. Az 1,48 literes Dero Pro Express folyékony mosószerrel, kettő vásárlása esetén darabonként 22 lej 49 baniért. És az 1 kg-os diamant fehér cukorra, 2 lej 99 baniért a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
4: Reklámot hallottak!

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számít a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Lehűlés várható hétfő estétől, kedden pedig sok helyen lehet esőre, viharokra számítani, közölték a meteorológusok. A figyelmeztetés szerint 40-50, helyenként 50-60 km/órás széllökések várhatók a keddi nap folyamán Románia területének jelentős részén. Villámlással és 50 km/órás széllökésekkel kísért záporok alakulnak ki, elszórtan jégeső is lehetséges. A lehulló csapadék mennyisége eléri a 15-20, helyenként a 20-25 litert négyzetméterenként. Kedden jelentősen lehűl az idő az ország északi, központi, nyugati és délnyugati területein. A nappali csúcshőmérséklet több mint 8-10 Celsius fokkal csökken.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Augusztus 20-án Szent István király ünnepén közös ünneplésre hívja Csíkszered a Városháza a csíkiakat és vendégeiket a Mikóvár udvarára. A közösség a nemzeti összetartozás és az új kenyér ünnepén délután 5 órától ünnepi megemlékezésre kerül sor a Csíki Kamarazenekar tagjainak közreműködésével, majd a csíkszeredai és környékbeli pékségek által felajánlott ünnepi kenyeret áldják meg. Délután 17:30-tól a Hargita Néptánc Színház Szomszédolás című bemutató előadásával kalauzolja el a közönséget a Kárpát-medence gazdag néptánc és népzenei világába. Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án a Mikóvár udvarán.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Soron kívüli ülésen módosította az idei költségvetést a csíkszeredai önkormányzat, hogy pályázni tudjon a központi fejlesztési régiónál a Nagy Imre galéria felújítására és a városon belüli kerékpárút hálózat bővítésére. A projektek határidőcsúszások miatt korábban kiestek az országos helyreállítási terv finanszírozásából, így a városvezetőség most az új uniós keretből próbálja pótolni a forrásokat. A galéria felújítása 8 millió, a bicikliút hálózat fejlesztése pedig közel 38 millió lejbe kerül. Korodi Attila polgármester hangsúlyozta, a következő évek szűkös költségvetései miatt kulcsfontosságú minden még elérhető pályázati lehetőséget megragadni. Ugyancsak a tanácsülésen döntöttek arról, hogy újra kiírják a közbeszerzést a Kossuth Lajos utcai tömbházsor főszigetelésére, miután a kivitelező 1 millió lejjel magasabb árajánlatát szakértői vizsgálat alapján indokoltnak találták. Akár 10 fokot is eshet a hőmérséklet kedden, Erdélyben, Máramarosban, Moldvában, Olténiában, Munténia északkeleti és Dobrudzsa északi területein, ahol viharosra fordul az idő, helyenként 50-70 km/órás, a hegyekben 80-90 km/órás széllökésekre lehet számítani. Az ország északi központi, nyugati és délnyugati területein jelentősen lehűl az idő. Összesen több mint 2750 hektárnyi területet érintő 671 tűzesethez riasztották a tűzoltókat az elmúlt 3 napban, közölte hétfőn a Katasztrófa Védelmi Főfelügyelőség, az IKSU. A hatóság ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy tilos a száraz növényzet, a tarló, a tőzeges területek és az erdei avar égetése. A szabályszegű magánszemélyek 7500 és 15000 lej, a jogi személyek pedig 50000 és 100000 lej közötti bírságra számíthatnak, fogalmaz az AGR Press. Augusztus 31-éig átmenetileg 20%-kal csökkentette a szabványos gázolaj jövedékiadóját a pénzügyminisztérium. Válaszul a nemzetközi jegyzésárak és a töltőállomásokon tapasztalható árak drasztikus emelkedésére, a pénzügyminisztérium 1000 literenként 560,86 lejjel mérsékli a normál gázolaj jövedékiadóját. A döntés kézzelfogható előnyöket jelent a sofőröknek, a fuvarozóknak, a gazdáknak és általában a gazdaságnak. A literenkénti 68-ban is megtakarítás egy 50 literes tankolásnál körülbelül 34 lejt eredményez, írja a Maszol. December folyamán teszi közzé első lakossági fogyasztóknak szánt ajánlatát a romgáz, adja hírül az economedia.ro. Az állami vállalat színre lépésétől az illetékesek azt várják, hogy a konkurenciánál olcsóbban fogja szolgáltatni a földgázt, ahogy ez a hidroelektrika esetében is történt. A szolgáltatás jövő áprilisban kezdődhet, jelentette Berzván Popescu, az állami vállalat vezérigazgatója. A romgáz a legnagyobb hazai gáztermelő, évi mintegy 5 milliárd köbmétert hoz felszínre. Jövőre ez a mennyiség számottevő mértékben nagyobb lesz, 2028-ban pedig még inkább, mivel elkezdődik a nyílt vízi kitermelés, ami egy ideig önellátóvá teszi Romániát. A szakemberek becslései szerint a Neptun Deep mező tartalékai mintegy 100 milliárd köbmétert tesznek ki. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás zavartalan napsütéssel és a továbbiakban is magas hőmérsékleti értékekkel, 29 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. Holnaptól borongóssá válik az időjárás, megvastagszik a komoly felhőzet, ez valamelyest zavarja a napsütést, illetve drasztikusan csökkenhetnek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 8-10 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték 20-24 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolást augusztus 10-e és 17-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyád beolvasásával. Az utalványaidért az értékhatártól függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely augusztus 22-e és 30-a között érvényes. Lidl. Igazán megéri.
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
4: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
3: Épp a héra új színeit nézegetem.
4: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
3: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak Hér a színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
3: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
0: A Fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
5: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
6: Reklámot hallottak.

Nőtől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: A YouGov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a füge darabja 2 lej 49 bani, és a hazai sárga hagyma kilója 1 lej 89 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Próbáld ki te is a kálma csup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálma csup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Reklámot hallottak.

0: Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Lux Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene. Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Soron kívüli ülésen módosította az idei költségvetést a csíkszeredai önkormányzat, hogy pályázni tudjon a központi fejlesztési régiónál a Nagy Imre galéria felújítására és a városon belüli kerékpárút hálózat bővítésére. A projektek határidőcsúszások miatt korábban kiestek az országos helyreállítási terv finanszírozásából, így a városvezetőség most az új uniós keretből próbálja pótolni a forrásokat. A galéria felújítása 8 millió, a bicikliút hálózat fejlesztése pedig közel 38 millió lejbe kerül. Korodi Attila polgármester hangsúlyozta, a következő évek szűkös költségvetései miatt kulcsfontosságú minden még elérhető pályázati lehetőséget megragadni. Ugyancsak a tanácsülésen döntöttek arról, hogy újra kiírják a közbeszerzést a Kossuth Lajos utcai tömbházsor főszigetelésére, miután a kivitelező 1 millió lejjel magasabb árajánlatát szakértői vizsgálat alapján indokoltnak találták. Akár 10 fokot is eshet a hőmérséklet kedden, Erdélyben, Máramarosban, Moldvában, Olténiában, Munténia északkeleti és Dobrudzsa északi területein, ahol viharosra fordul az idő, helyenként 50-70 km/órás, a hegyekben 80-90 km/órás széllökésekre lehet számítani. Az ország északi központi, nyugati és délnyugati területein jelentősen lehűl az idő. Összesen több mint 2750 hektárnyi területet érintő 671 tűzesethez riasztották a tűzoltókat az elmúlt három napban, közölte hétfőn a Katasztrófa Védelmi Főfelügyelőség, az IKSU. A hatóság ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy tilos a száraz növényzet, a tarló, a tűzeges területek és az erdei avar égetése. A szabályszegű magánszemélyek 7500 és 15000 lej, a jogi személyek pedig 50000 és 100000 lej közötti bírságra számíthatnak, fogalmaz az AGR Press. Augusztus 31-éig átmenetileg 20%-kal csökkentette a szabványos gázolaj jövedéki adóját a pénzügyminisztérium. Válaszul a nemzetközi jegyzésárak és a töltőállomásokon tapasztalható árak drasztikus emelkedésére, a pénzügyminisztérium 1000 literenként 560,86 lejjel mérsékli a normál gázolaj jövedéki adóját. A döntés kézzelfogható előnyöket jelent a sofőröknek, a fuvarozóknak, a gazdáknak és általában a gazdaságnak. A literenkénti 68-ban is megtakarítás egy 50 literes tankolásnál körülbelül 34 lejt eredményez, írja a Maszol. December folyamán teszi közzé első lakossági fogyasztóknak szánt ajánlatát a romgáz, adja hírül az economedia.ro. Az állami vállalat színre lépésétől az illetékesek azt várják, hogy a konkurenciánál olcsóbban fogja szolgáltatni a földgázt, ahogy ez a hidroelektrika esetében is történt. A szolgáltatás jövő áprilisban kezdődhet, jelentette Verrözván Popescu, az állami vállalat vezérigazgatója. A romgáz a legnagyobb hazai gáztermelő, évi mintegy 5 milliárd köbmétert hoz felszínre. Jövőre ez a mennyiség számottevő mértékben nagyobb lesz, 2028-ban pedig még inkább, mivel elkezdődik a nyílt vízi kitermelés, ami egy ideig önellátóvá teszi Romániát. A szakemberek becslései szerint a Neptun Deep mező tartalékai mintegy 100 milliárd köbmétert tesznek ki. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás zavartalan napsütéssel és a továbbiakban is magas hőmérsékleti értékekkel, 29 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. Holnaptól borongóssá válik az időjárás, megvastagszik a komoly felhőzet, ez valamelyest zavarja a napsütést, illetve drasztikusan csökkenhetnek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 8-10 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték 20-24 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lei, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lei lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Mindent a fülnek. Fan FM 87.6 Csíkszereda.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Lehűlés várható hétfő estétől, kedden pedig sok helyen lehet esőre, viharokra számítani, közölték a meteorológusok. A figyelmeztetés szerint 40-50, helyenként 50-60 km/órás széllökések várhatók a keddi nap folyamán Románia területének jelentős részén. Villámlással és 50 km/órás széllökésekkel kísért záporok alakulnak ki, elszórtan jégeső is lehetséges. A lehulló csapadék mennyisége eléri a 15-20, helyenként a 20-25 litert négyzetméterenként. Kedden jelentősen lehűl az idő az ország északi, központi, nyugati és délnyugati területein. A nappali csúcshőmérséklet több mint 8-10 Celsius fokkal csökken.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Augusztus 20-án Szent István király ünnepén közös ünneplésre hívja Csíkszered a Városháza a csíkiakat és vendégeiket a Mikóvár udvarára. A közösség a nemzeti összetartozás és az új kenyér ünnepén délután 5 órától ünnepi megemlékezésre kerül sor a csíki kamarazenekar tagjainak közreműködésével, majd a csíkszeredai és környékbeli pékségek által felajánlott ünnepi kenyeret áldják meg. Délután 17:30-tól a Hargita Néptánc Színház Szomszédolás című bemutató előadásával kalauzolja el a közönséget a Kárpát-medence gazdag néptánc és népzenei világába. Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án a Mikóvár udvarán.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Lux Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel
1: keverve. Lux Funk Black Mix.
2: A Lux Funk Radio Mix műsora. A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája. A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Lux Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Jóból sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: A jóból sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If you really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
1: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
0: Lux Funk Radio. Black Mix.
1: Bővebb info a

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
0: Dimo Fat DJ.

0: Ez a Lex Funk Black Mix, a Lex Funk Mix műsora. Lex Funk. Bővebb info a műsorról www.lexfunk.com.
1: A Black Mixben a Lex Funk DJ.
0: Dima Fett DJ.
2: Lex Funk. Minden, ami

0: a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
0: Dima Fett DJ.
1: Lux Funk.

0: volt a Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: A Lux Funk Rádió Mix műsora.
2: Lux Funk Radio.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com
2: www.luxfunk.com.
3: Csak a legjobb.
0: Csak a legjobb.
3: Csak változatosan.
0: Változatosan.
3: Csak a Fun FM-en. 87.6.
0: Csíkszereda. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene!

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: Fun FM Rádió. Válasz a zajra!
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Feeling zene!

0: Nem tudlak megtartani téged.
1: Fun FM, the number one hit music station. Hit
2: music station.
3: Fun FM. 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei.
1: Megállás nélkül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM. Fülig zene.
2: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig Zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
3: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
5: Napjaink legjobbjai.
6: Hi, Brooklyn Bandit. This is our music.
0: FM Rádió.
5: Fan FM Rádió.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.
0: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: Fun FM.
0: Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fülig zene.
1: Fülig zene.

csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

Fültől fülig Fun FM. I wanna know, yeah, yeah. FM 87.6.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dalom.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: Fülig zene.